0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky. Minimum
2: infa.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fajn.
1: To je Crazy rádio.